az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
5: Fan FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM, Füli

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: to the hits. All the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Hajrá, magyarok! A magyar zenék órája.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Változékony, zivataros időjárásra kell számítani a következő napokban. Kedden főként a hegyvidéken és az ország délnyugati és középső részén alakulnak ki zivatarok. Szerdán inkább a központi, a déli és a keleti ország részben lesznek. Villámlásokkal és 50-55 km/órás széllökéssel kísért záporok, helyenként pedig jégeső várható. Rövid idő alatt 15-20 liter, kisebb területeken 35-40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Változékony időjárásra csütörtökig kell az országban számítani. A munkaügyi minisztérium épülete előtt tüntet, kedden délelőtt 11 és délután 1 óra között több szakszervezeti szövetség. A résztvevők a minimálbér 2027. január 1-jei emelését, valamint az ágazati és az országos kollektív tárgyalások felgyorsítását követelik, értesült az Ager Press. Az érdekképviseletek szerint egyes vállalatok és munkáltatói szövetségek elutasítják a részvételt az egyeztetéseken, nem rendelkeznek tárgyalási felhatalmazással, vagy eleve elvetik a munkavállaló követeléseit. A kormányzatot ezért bírálják, mert nem teremti meg a tényleges társadalmi párbeszéd feltételeit. A szakszervezetek azt kérik, hogy a minimálbér jövő évi összegét a törvényes mechanizmus objektív mutatók és a társadalmi partnerekkel folytatott konzultáció alapján határozzák meg. Új finanszírozási programot indít a pénzügyminisztérium közel 1 milliárd eurós keretösszeggel, TechUp Románia néven. A program olyan stratégiai területeket támogat, mint a mesterséges intelligencia, a mikroelektronika, a biotechnológia, az energetika és a klímatechnológia, a fejlett anyagok, valamint a kiberbiztonság. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint Romániában sok kiváló kutató, mérnök és vállalkozó dolgozik, számos technológia azonban nem jut el a laboratóriumból a piacra. Az új program ezért egyetlen finanszírozási folyamata foglalja a kutatást és fejlesztést, valamint a gyártási kapacitásokba történő beruházásokat. A vállalatoknak mindehhez egyetlen pályázatot kell benyújtaniuk, a kutatás-fejlesztési tevékenységekre pedig akár 30%-os előleget is kaphatnak. A pályázati és kifizetési útmutatót a pénzügyminisztérium a következő 40 napban hagyja jóvá. Kettől egyszerűbbé válnak az építkezési eljárások Romániában. Hatályba lép az új urbanisztikai törvénykönyv. A jogszabály egyebek mellett lerövidíti az ügyintézési határidőket, és bizonyos lakóházak esetében egyszerűsített bejelentési eljárást tesz lehetővé. A település rendezési bizonylatot ezentúl legfeljebb 15 munkanapon belül kell kiadni, az eddigi 30 helyett, és egyszerűsödik a szükséges dokumentumok beszerzése is. A kataszteri adatok egy részét az önkormányzat közvetlenül a nyilvános rendszerekből szerzi be, így az igénylőknek nem kell külön a kataszteri hivatalhoz fordulniuk. Az új szabályozás egy egyéves átmeneti időszakban arra is lehetőséget biztosít, hogy bizonyos feltételek mellett legalizáljanak egyes, a szükséges dokumentumok nélkül megépített ingatlanokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhőségbolt mellett marad a száraz napos időjárás, helyenként azonban csökkenhetnek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 25-27 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: A természet azt teszi, amit akar.
1: Yes!
0: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Sadorin Extra falak többféle színben csak 206 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
4: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
3: Épp a héra új színeit nézegetem.
4: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
3: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
4: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér

0: nekünk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, Udvarhelyi, Gyergyói és Szovátai áruházakban.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Reklámot hallottak.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. augusztus 25-én kedden, reggel 8 és délután 3 óra között javítási munkálatok miatt átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet várható. Hívja fel a figyelmet a Harvíz RT szolgáltató. A munkálatok ideje alatt a Kályoni János, Csobotfalva, Köves, Nyírfa, Malom, valamint az Agyagfalvi utcákban és a Szék út 152 szám alatt várható időszakos szünet. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ez a jelenség azonban normális és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést egyébként bármikor tehet 024 órában az ügyfél szolgálatnál 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fülig zene, fülig mosoly, Fun FM Rádió.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csap le a cső nélküli sertésnyakkal rajra 100 gramonként 1,99 baniért. Az 1,8 literes Zuzu fogyasztási tejre 9,49 baniért. És a 350 grammos kombinó paradicsomszószra tésztához 6,59 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. augusztus 25-én kedden, reggel 8 és délután 3 óra között javítási munkálatok miatt átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet várható. Hívja fel a figyelmet a Harvíz RT szolgáltató. A munkálatok ideje alatt a Kályoni János, Csobotfalva, Köves, Nyírfa, Malom, valamint az Agyagfalvi utcákban és a Szék út 152 szám alatt várható időszakos szünet. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik. Ez a jelenség azonban normális és rövid időn belül megszűnik. Hibabejelentést egyébként bármikor tehet 0-24 órában az ügyfél szolgálatnál 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fülig zene, fülig mosoly, Fun FM Rádió.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: nincsenek.
1: Mozi, koncert, vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
2: 2026. augusztus 25-én kedden kerül sor az Ezüst Akadémia 6. kiadására, amelynek keretében Lukács Eszter klinikai pszichológus, a Hallgatlak erdélyi telefonos és internetes lelkisegély szolgálat Csíkszeredai stábjának vezetője mutatja be az érdeklődőknek a szolgálat működését, és beszél arról, hogy mi segíti a valódi meghallgatást, és hogyan támogathatjuk egymást a nehéz élethelyzetekben. Hallgatlak, amikor egy beszélgetés is segítség lehet. Augusztus 25-én déli 12 órától ismét Ezüst Akadémia a Művészetek Házában.
1: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az utolsó egyeztetéseket tartják a közalkalmazotti bérezés reformjáról a napokban, majd az államfő a volt kormánykoalíció pártvezetőivel találkoznak, hogy kiderüljön, sikerül-e politikai megállapodásra jutni a törvény parlamenti támogatásáról. Drágos Beszláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a Nemzeti Liberális Párt és az USZERE támogatja a jelenlegi tervezetet, míg a Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ még elemzi azt. A miniszter hangsúlyozta, az oktatás és az egészségügy esetében fordították a legtöbb figyelmet a bérekre, de a szakszervezetek valamennyi követelését nem tudják teljesíteni. Beszláró szerint a közalkalmazotti bértörvény referencia értékét a pénzügyminisztérium kérésére 4100-ról 4000 lejre csökkentették, hogy elkerüljék az ország hitelminősítésének esetleges rontását. A miniszter szerint februárban a tényleges költségek ismeretében a költségvetés kiigazításakor visszatérhetnek a 4100 lejes értékhez. Idén is 500 lejes támogatást kaphatnak tanszerekre a hátrányos helyzetű családokból származó óvodások és iskolások. A 2026-2027-es tanévre járó támogatást elektronikus szociális utalvány formájában évente egy alkalommal biztosítják. A program 2027-ig érvényben marad, a hatóságok azonban egyelőre nem közölték, mikor töltik fel a kártyákat. A támogatás az állami óvodákba járó, illetve az előkészítő osztálytól a 8. osztályig tanuló alacsony jövedelmű gyermekeknek szól. A kedvezményezettek esetében a család egyfőre jutó 2026. júliusi nettó átlagjövedelme nem haladhatja meg a 2162 lei 50 banit. A kérelmeket a tanév kezdetétől számított legfeljebb 25 naptári napon belül kell benyújtani az oktatási intézményhez. A támogatás kizárólag a tanuláshoz szükséges tanszerek és egyéb iskolai termékek megvásárlására használható. Módosító indítványokat nyújtott be a Mentsétek meg Romániát Szövetség a fedhetetlenségi törvénytervezetéhez, amelyekben új megoldást javasol a vagyon és érdekeltségi nyilatkozatok közzétételére. A párt szerint a módosítások az Alkotmánybíróság által megszabott keretek között is biztosítanák az átláthatóságot. A képviselőik hétfőn a parlamentben elmondták, hogy a módosító indítványokat a jogi bizottság ülése előtt terjesztették elő. A testület feladata a tervezet előkészítése, a plenáris vitára is szavazásra. Javaslatuk szerint az ingatlanokat nem egyenként tüntetnék fel, hanem összértéküket meghatározott értéksávok szerint közölnék. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem az egyes vagyontárgyak pontos azonosítása a fontos, hanem a vagyon évenkénti változásának nyomon követése, amelyet az érintett személynek a jövedelmével kell indokolnia. Az USZERE az érdekeltségi nyilatkozatok szabályozását is módosítaná, a vállalatokban birtokolt részesedéseket ugyancsak sávosan tüntetnék fel, 5-20 és 50%-os küszöbök alapján. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás. Délutántól azonban megvastagszik a komoly felhőzet, villámokkal kísért komoly esőzések alakulnak ki a térségben. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában jelenleg 9 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték azonban a 27-29 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Augusztus 25-e van kedd. Jó reggelt kívánok mindenkinek 8 óra után 4 perccel. Tálalom a friss kávét a friss zenék mellé. Günther Ottó vagyok. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil H gyorsan már 5 percen belül hat

0: és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy barátságosabb udvar, a Dedebánban most a Versailles kompakt postaláda csak 54-90 bani, valamint a 2200 wattos 160 bar nyomású Paxton magas nyomású mosó csak 459 lej. Dedebán segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

0: 1991-ből szólt Is Your Mama Gonna Miss You, ő volt Bryan Adams. Fél kilenc lesz, 9 perc múlva. Jó reggelt kívánok! Augusztus 25. napján a Lajos nevű hallgatóinknak kívánunk egy boldog névnapot, hiszen 756 éve ezen a napon van Szent Lajos, a francia katonák, a gomböntők és szobrászok védőszentjének ünnepe, 9. Lajos király halálának emlékére. 108 éve született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester, legismertebb műve a West Side Story. 575 éve született Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, tengerésztiszt, az amerikai kontinens felfedezője, mindez 1492-ben történt. 406 éve Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet magyar királlyá választották a Beszterce-bányai országgyűlésen. 233 éve született Aulics Lajos honvéd vezérőr, nagy hadügyminiszter, az aradi vértanúk egyike. 88 éve, 1938-ban Pető Sándor megalapította a Magyar Nemzet című napilapot. 81 éve ünnepélyes keretek között megnyitották az újjáépített Margit-szigeti nemzeti sportuszodát. 68 éve született Tim Burton, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer és festő, aki misztikus és horrorisztikus filmjéről ismert, elég említeni a Batman-t vagy az ollókezű Edwardot. A kalendárium rovatunk végére Joss Stone-t készítettem elő az ajándékdallal. A Tell Me About It 2007-ben jelent meg, és ezzel a dallal kedveskedünk mindazoknak, akik valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak.
1: Most már felébredtünk, állítólag. Ha nem, segít a kotyogó.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás. Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fehér szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1 lej 39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
0: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrend. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Reklámot hallottak.

0: Az egyik legismertebb brit lap, a The Guardian, a Dolomitoknál is jobb úti célként említi Hargita megyét. Terjedelmes cikkében Erdély egyik látványos, de még kevésbé ismert úti céljaként jellemzi térségünket, szúrta ki a Székelyhon. A brit lap kiemeli a hatalmas erdőket, a hegyeket, a nyugalmat, a vadvilágot és a vidék hitelességét, azaz mindazt, amit mi abszolút természetesnek veszünk, és hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla. Fontos érvényt hozza fel az árakat is, egy Hargita megyei vakáció töredékébe kerül annak, amit egy hasonló élmény jelentene a Dolomitokban, vagy a francia, illetve svájci Alpokban. A brit olvasóknak bemutatott látnivalók között szerepel a Szent Anna tó, a Mohos-tőzegláp, a Gyilkostó, a Békásszoros, a Lázárkastély, a Görgényi Havasok, a Madarasi Hargita, a Mini Transylvania Park és a Zetevárajai víztározó. Ugyanakkor külön hangsúlyt kap a medvék természetes környezetben történő megfigyelése is. Az írás kitér a székely kultúrára, illetve a helyi gasztronómiára, a hagyományos székelykapukra, valamint a magyar közösségekre. Ugyanakkor a The Guardian megjegyzi, Hargita megye egyelőre kimarad a nagy nemzetközi turistautak közül. A látogatók mintegy 85%-a Romániából érkezik, de épp a külföldi turisták alacsony száma jelent előnyt azoknak, akik természetet, csendet és hiteles élményeket keresnek. Az írás fontos reklámot jelent Hargita megye turizmusa számára, hiszen az egyik legismertebb brit lap utazási rovatában jelent meg, és az sem egy elhanyagolandó tény, hogy jövőben Hargita megye lesz Európa gasztronómiai régiója.
1: Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

zene képes megváltoztatni a hangulatunkat, előhívni évtizedekkel korábbi emlékeket, vagy éppen segíteni, hogy jobban koncentráljunk. Egy közel 11 ezer embert vizsgáló kutatás szerint a rendszeres zenehallgatás alacsonyabb demencia kockázattal és jobb memóriával járhat együtt, főleg azoknál a 70 év feletti embereknél, akik rendszeresen hallgatnak zenét, jelentősen alacsonyabb a demencia kockázat. Nos, érdemes minden nap jó zenéket hallgatni, nyilván saját ízlésünk és saját hangulatunk szerint, egy a lényeg, hadd szóljon!

0: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csap le a cső nélküli sertésnyakkal rajra 100 gramonként 1,99 baniért. Az 1,8 literes Zuzu fogyasztási tejre 9,49 baniért. És a 350 grammos kombinó paradicsomszószra tésztához 6,59 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az utolsó egyeztetéseket tartják a közalkalmazotti bérezés reformjáról a napokban, majd az államfő a volt kormánykoalíció pártvezetőivel találkoznak, hogy kiderüljön, sikerül-e politikai megállapodásra jutni a törvény parlamenti támogatásáról. Drágos Beszláró ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a Nemzeti Liberális Párt és az USZERE támogatja a jelenlegi tervezetet, míg a Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ még elemzi azt. A miniszter hangsúlyozta, az oktatás és az egészségügy esetében fordították a legtöbb figyelmet a bérekre, de a szakszervezetek valamennyi követelését nem tudják teljesíteni. Beszláró szerint a közalkalmazotti bértörvény referencia értékét a pénzügyminisztérium kérésére 4100-ról 4000 lejre csökkentették, hogy elkerüljék az ország hitelminősítésének esetleges rontását. A miniszter szerint februárban a tényleges költségek ismeretében a költségvetés kiigazításakor visszatérhetnek a 4100 lejes értékhez. Idén is 500 lejes támogatást kaphatnak tanszerekre a hátrányos helyzetű családokból származó óvodások és iskolások. A 2026-2027-es tanévre járó támogatást elektronikus szociális utalvány formájában évente egy alkalommal biztosítják. A program 2027-ig érvényben marad, a hatóságok azonban egyelőre nem közölték, mikor töltik fel a kártyákat. A támogatás az állami óvodákba járó, illetve az előkészítő osztálytól a 8. osztályig tanuló alacsony jövedelmű gyermekeknek szól. A kedvezményezettek esetében a család egyfőre jutó 2026. júliusi nettó átlagjövedelme nem haladhatja meg a 2162 lei 50 banit. A kérelmeket a tanév kezdetétől számított legfeljebb 25 naptári napon belül kell benyújtani az oktatási intézményhez. A támogatás kizárólag a tanuláshoz szükséges tanszerek és egyéb iskolai termékek megvásárlására használható. Módosító indítványokat nyújtott be a Mentsetek meg Romániát Szövetség a fedhetetlenségi törvénytervezetéhez, amelyekben új megoldást javasol a vagyon és érdekeltségi nyilatkozatok közzétételére. A párt szerint a módosítások az Alkotmánybíróság által megszabott keretek között is biztosítanák az átláthatóságot. A képviselőik hétfőn a parlamentben elmondták, hogy a módosító indítványokat a jogi bizottság ülése előtt terjesztették elő. A testület feladata a tervezet előkészítése, a plenáris vitára is szavazásra. Javaslatuk szerint az ingatlanokat nem egyenként tüntetnék fel, hanem összértéküket meghatározott értéksávok szerint közölnék. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem az egyes vagyontárgyak pontos azonosítása a fontos, hanem a vagyon évenkénti változásának nyomon követése, amelyet az érintett személynek a jövedelmével kell indokolnia. Az USZERE az érdekeltségi nyilatkozatok szabályozását is módosítaná, a vállalatokban birtokolt részesedéseket ugyancsak sávosan tüntetnék fel, 5-20 és 50%-os küszöbök alapján. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás. Délutántól azonban megvastagszik a komoly felhőzet, villámokkal kísért komoly esőzések alakulnak ki a térségben. A csúcsérték a 27-29 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt, 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó egy újabb órája, valamelyest emelkedett a hőmérséklet, 13 Celsius fokot mérnek jelenleg, 28-29 fokig emelkedik a csúcsérték, de időközben valahol egyszer csak elered az eső, érdemes egy ernyőt előkészíteni a mai napra. Ha pedig bent maradnak, akkor szerintem maradjunk együtt itt nálunk az éterben. FM 87.6 Csíkszereda, új zenék és lágerek között James Blunt, Hugel, Milky Mulgrab, Richard Marx, Texas és még sokan mások.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
1: A természet azt teszi, amit akar!
2: Yes!
1: A Lidl-ben a 250 g-os állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl plusszal, és az 500 g-os állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: Van

A 90-es években egészen pontosan 1990-ből szólt Richard Marx és az Angelina lévén, hogy a 9 órás sávban vagyunk, bevecsempészek ebbe az órába az új zenék és főleg a slágerek közé olyan dalokat, amelyek a 90-es éveket nagyban meghatározták. Elsősorban ilyen jó kis pillegős, táncolós dalokra gondolok, mint a most következő Groove Jet, a Spiller remek műve. Előtt azonban jó hírekkel is szolgálhatunk. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet hétfőn kiadott közleménye szerint a Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő napokban várhatóan másodpercenként ezért 600 köbméterre nő. Ez már mindössze 300 köbméteres növekedést jelent vasárnaphoz képest, azért már valami, de továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sok éves átlagtól, írja az Ager Press. Egyébként augusztus 25-e és szeptember 1-e közötti előrejelzés szerint az ország folyóvizein a vízhozam nagy részt stagnálni fog, csak a hegy és dombvidéki kisebb folyóvizeken fordulhat elő a következő 3 napban hirtelen vízszint emelkedés. A meteorológusok által prognosztizált záporok és felhőszakadások nyomán. Így igaz, hogy a mai naptól csapadékossá válik az időjárás Románia javarészt nagy részén, és az egészen csütörtökig kitart, főleg szerdán lehet nagyobb mennyiségű esőzésekkel számolni.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Marcel, jön anyám. Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hullám. Adiknak minősülnek.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánba most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55 lej 99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Szadorin extra falak többféle színben csak 206 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Reklámot hallottak.
6: One FM.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: 2026. augusztus 25-én kedden kerül sor az Ezüst Akadémia 6. kiadására, amelynek keretében Lukács Eszter klinikai pszichológus, a Hallgatlak erdélyi telefonos és internetes lelkisegély szolgálat csíkszeredai stábjának vezetője mutatja be az érdeklődőknek a szolgálat működését, és beszél arról, hogy mi segíti a valódi meghallgatást, és hogyan támogathatjuk egymást a nehéz élethelyzetekben. Hallgatlak, amikor egy beszélgetés is segítség lehet. Augusztus 25-én déli 12 órától ismét Ezüst Akadémia a Művészetek Házában.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: A 90-es évek house klasszikusai 9-től itt a Kotyogóban, ők voltak a Mojo, ez volt a Lady 2000-ből. Ez gyakorlatilag ugye a 90-es évtized lezárásaként jelent meg, de mint ennek a periódusnak az egyik legnagyobb house klasszikusát tartják számon, és nem csak az értők, hanem a szakik is. Többek között a Spiller, ugye ők is itt voltak már, a Mojo, a Soul Searcher, Armand Van Helden, vagy éppenséggel a most következő Stardust, a Music Sounds Better Without You. Különlegességgel készült a gyűjtőknek a Román Nemzeti Bank. Kibocsátották ugyanis az ország első téglalap alakú ezüstérméjét, amely a híres festő Nikolaj Tonica emlékét őrzi. A tízlej névértékű színes festményábrázolásos érméből mindössze 500 darab készült, az online foglaláson már rég nem lehet hozzájutni, annak ellenére, hogy az ára 1150 lej. Bár hivatalosan fizethetünk is vele a boltban, a mindössze 500 000 széria miatt alig ha fog bárki is a kasszánál hagyni egy ilyen gyűjtői ritkaságot, amelynek a méretei tekintve 43x31 mm méretű, 31,1 g tömegű ezüstérméről beszélünk, annak ellenére, hogy a névértéke mindössze 10 lej.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az utolsó egyeztetéseket tartják a közalkalmazotti bérezés reformjáról a napokban, majd az államfő a volt kormánykoalíció pártvezetőivel találkoznak, hogy kiderüljön, sikerül-e politikai megállapodásra jutni a törvény parlamenti támogatásáról. Drágos Pözláró ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a Nemzeti Liberális Párt és az USZERE támogatja a jelenlegi tervezetet, míg a Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ még elemzi azt. A miniszter hangsúlyozta, az oktatás és az egészségügy esetében fordították a legtöbb figyelmet a bérekre, de a szakszervezetek valamennyi követelését nem tudják teljesíteni. Pözláró szerint a közalkalmazotti bértörvény referencia értékét a pénzügyminisztérium kérésére 4100-ról 4000 lejre csökkentették, hogy elkerüljék az ország hitelminősítésének esetleges rontását. A miniszter szerint februárban a tényleges költségek ismeretében a költségvetés kiigazításakor visszatérhetnek a 4100 lejes értékhez. Idén is 500 lejes támogatást kaphatnak tanszerekre a hátrányos helyzetű családokból származó óvodások és iskolások. A 2026-2027-es tanévre járó támogatást elektronikus szociális utalvány formájában évente egy alkalommal biztosítják. A program 2027-ig érvényben marad, a hatóságok azonban egyelőre nem közölték, mikor töltik fel a kártyákat. A támogatás az állami óvodákba járó, illetve az előkészítő osztálytól a 8. osztályig tanuló alacsony jövedelmű gyermekeknek szól. A kedvezményezettek esetében a család egyfőre jutó 2026. júliusi nettó átlagjövedelme nem haladhatja meg a 2162 lej 50 banit. A kérelmeket a tanév kezdetétől számított legfeljebb 25 naptári napon belül kell benyújtani az oktatási intézményhez. A támogatás kizárólag a tanuláshoz szükséges tanszerek és egyéb iskolai termékek megvásárlására használható. Módosító indítványokat nyújtott be a Mentsétek meg Romániát Szövetség a fedhetetlenségi törvénytervezetéhez, amelyekben új megoldást javasol a vagyon és érdekeltségi nyilatkozatok közzétételére. A párt szerint a módosítások az Alkotmánybíróság által megszabott keretek között is biztosítanák az átláthatóságot. A képviselőik hétfőn a parlamentben elmondták, hogy a módosító indítványokat a jogi bizottság ülése előtt terjesztették elő. A testület feladata a tervezet előkészítése, a plenáris vitára is szavazásra. Javaslatuk szerint az ingatlanokat nem egyenként tüntetnék fel, hanem összértéküket meghatározott értéksávok szerint közölnék. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem az egyes vagyontárgyak pontos azonosítása a fontos, hanem a vagyon évenkénti változásának nyomon követése, amelyet az érintett személynek a jövedelmével kell indokolnia. Az USZERE az érdekeltségi nyilatkozatok szabályozását is módosítaná, a vállalatokban birtokolt részesedéseket ugyancsak sávosan tüntetnék fel, 5-20 és 50%-os küszöbök alapján. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás. Délutántól azonban megvastagszik a komoly felhőzet, villámokkal kísért komoly esőzések alakulnak ki a térségben. A csúcsérték a 27-29 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Günther Ottóval. 18 fokra emelkedett a hőmérséklet, 10 óra múlt 4 perccel. Kellemes délelőtt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. A mai kotyogó egy újabb órájának kezdetén Cat Side, Jazzy, Lengyel, Johanna, aztán a folytatásban Mo Black, Salifke, Itar, Jamiroquai és még egy rakás vagánydal. Ha kedvük van, tartsanak velem!

Orville Pecknek nemrég jelent meg a vadi új dala, az Already Gone 2026-os újdonság, új zenék és slágerek között, ahogy ígértem korábban, egészen konkrétan az óra elején is. Fülig zenékkel támadunk az egyhangúság ellen, szerencsére az időjárás most velünk tart, érdemes kihasználni a napos órákat, nem kizárt, hogy a későbbiekben a gomoly felhőzet is megvastagszik, és jól el is ázunk lévén, hogy komoly esőzések vannak, legalábbis még mindig az előrejelzésben, bár úgy nézem, hogy az esőzések kezdete talán-talán egy órát már hátrébb csúszott, legalábbis az előzetesben kiadotthoz képest. No de, várjuk ki a végét, szoktuk mondani.

0: Az az igazság, hogy amikor a Jamiroquai a húrok közé csap, akkor ott nehéz az embernek mondjuk két lábon megállni a földön, anélkül, hogy ne billegjen legalább, vagy ne kezdjen őrült táncba. Nyilván őrülten táncolni lélekben is lehet, hogyha mondjuk a körülmények jelenleg, mondjuk éppenséggel az irodai körülmények ezt nem teszik lehetővé. Az ember az asztal alatt azért a lábával a ritmust bizony követheti, sőt, miért ne tenni? Filik zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, érkezik a folytatásban a Picture Dance és a Take My Hand.
1: Take my hand, and we can go walking.

0: Háborús roncsok, emberi maradványok és évszázados figyelmeztetések, Európa folyómedrei, valóságos történelmi időkapszulák. Persze ehhez kell az, hogy kiszáradjanak, vagy valamelyest ugye apadjon a víz szintje, annak érdekében, hogy a folyók felfedjék különböző pontjaikon ezt a történelmi örökséget. A Duna rendkívül alacsony vízállása az elmúlt hetekben ismét megmutatta, mennyi minden rejtőzik Európa folyóinak felszíne alatt. A szerbiai Prahovónál második világháborús német hadihajók kerültek elő, máshol pedig egészen más korszakok emlékeit őrzik a medrek. A folyók ugyanis nem csak vizet szállítanak, évezredek óta nyelnek el fegyvereket, hajókat, ékszereket és néha emberi maradványokat. Kevés folyó bizonyítja ezt jobban a Temzénél, apálykor Londonban kilométereken át szabaddá válik a sáros part, ahol engedéllyel úgynevezett möllárkok kutatnak történelmi tárgyak után. Találtak már bronzkori kardokat, római ékszereket, százkéseket, középkori aranygyűrűket és viking kori tört is. Ennél azonban vannak hátborzongatóbb leletek. Több mint 250 ősi emberi csontmaradvány került elő a Temze londoni szakaszáról. Az egyik koponyai darab egy több mint 5500 éve élt, újkőkori férfihoz tartozott. Nem feltétlenül balesetek áldozatairól beszélünk, a kutatók szerint ugyanis bizonyos tárgyai és emberi maradványokat szándékosan helyeztek a folyóba, vallási vagy rituális céllal. A csehországi Decsinnél egészen másfajta üzeneteket őriz az Elba. A mederben úgynevezett éhségkövek találhatók, amelyek csak nagyon alacsony vízállásnál válnak láthatóvá. Az emberek évszázadokon keresztül évszámokat és vízszint jelzéseket véstek beléjük, hogy megörökítsék a súlyos szabályokat. A leghíresebb kő felirata magyarul nagyjából annyit jelent, ha meglátsz, sírj. A kövek legrégebbi feljegyzései akár a 15. századig nyúlhatnak vissza, a legkorábbi jól olvasható dátum 1616. Nem misztikus jóslatokról van szó, az alacsony víz rossz termést, nehézkes folyami kereskedelmet és így élelmiszer hiányt jelenthetett. A történet ráadásul 2026-ban is folytatódik, a Rajna idei alacsony vízállása Németországban ismét különös tárgyakat tett láthatóvá. Emeriknél előbukkant a D-Hope, egy 19. századi teherhajó maradványa, amely mintegy 130 éve egy dinamitrobbanás következtében süllyedt el. Düsseldorfnál egy régi gránátot találtak, Mannheim közelében pedig a rendőrségi búvárok egy korábban víz alá került széfet is kiemeltek. A folyók különös archívumok, egyetlen mederben egymás mellé kerülhet egy több ezer éves fegyver, egy középkori ékszer és egy világháborús bomba. Amikor pedig eltűnik felülük a víz, nem egyszerűen régészeti érdekességek kerülnek elő, néha évszázadokkal korábbi emberek figyelmeztetései is arra, mit jelent, amikor egy nagy folyó szokatlanul alacsonyra apad.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak!

0: George Michael és a Father Figure 1987-ből. Az augusztus utolsó hetei nem az előrehozott tanévkezdésről, hanem a fokozatos átállásról és a feltöltődésről kellene, hogy szóljanak. Annak ellenére, hogy ugye már egyre több családban kerül elő a hamarosan elkezdődő iskola témaköre, a sűrű órarend és a teljesítménykényszer komoly terhelést jelent a gyerekeknek, ezért a szülők feladata most a kiegyensúlyozott alapok megteremtése még iskola kezdés előtt. Nem szabad megfeledkezni róla, hogy augusztusból nem kell előrehozott szeptembert csinálni. A tanulás helyett a pihenésen és a kíváncsiságon legyen a hangsúly, ne a kötelező ismétlésen. A napi ritmust fokozatosan kell állítani. Ez körülbelül annyit jelent, hogy mondjuk naponta 15-20 perccel hozzuk előbbre a lefekvést és az ébredést, hogy ne érje sok hatás a gyerekek szervezetét. A félelmekről is beszélgetni kell, hiszen minden új dolog kezdetén ott van nem csak a gyerekben, a felnőttben is a félelem. Ne csak a tanszerekről essen szó. Kérdezzük meg a gyereket arról is, hogy mitől tart a következő tanévben. A teljesítmény mellett mindenképpen értékelni kell a kitartást, a kíváncsiságot és a kreativitást is, hiszen így segítjük a gyereket abban, hogyha valamiben jól érzi magát, vagy valamelyik területen úgy érzi, hogy sikeres, akkor többet foglalkozzon vele. A valódi pihenést mindenképpen erősíteni kell, ez annyit jelent, hogy például a képernyőidő helyett segítjük az aktív, valódi kikapcsolódást, legyen ez mozgás, zene vagy éppenséggel alkotást. Hagyjunk szabad, struktúrálatlan időt is a délutánokban. Ne halmozzuk túl a külön órákat, hiszen így feltöltve a gyerek naptárát nem sok ideje marad pihenni, szórakozni, kikapcsolódni, netántán ugye egyszerűen csak úgy magától leülni és valami kreatívval foglalkozni. És végül a hetedik, mert hogy hét van, hét jó tanács, a fenntartható ritmusra is mindenképpen törekedni kell. Azaz a tökéletes tanév terve helyett néhány stabil alapszokást, például fix alvásidőt, nyugodt tanulósarkat alakítsunk ki. A sikeres tanév ugyanis nem a maximális teljesítményről, hanem a pihenés és a terhelés közötti egyensúly megtartásáról kell szóljon.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
2: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje! Ha a terved egy barátságosabb udvar, a Dedebánban most a Versailles kompakt postaláda csak 54-90 bani, valamint a 2200 wattos 160 bar nyomású Paxton magas nyomású mosó csak 459 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Reklámot hallottak.

0: és napjaink legjobbjai.
1: FM Rádió.
2: Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kedden délelőtt elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A rendelkezésre álló teljes költségvetési keret megközelíti a 100 millió lejt, ám ennek az összegnek a nagyobb részét a belső égésű és a hibrid motorral szerelt járművekre különítették el. Ezzel szemben a teljes elektromos és a plug-in hibrid gépkocsik támogatására csaknem 21 millió lej jut, míg a kétkerekű járművek szerelmeseinek szánt motorkerékpárokra közel 3 millió lejes büdzsét szánnak, tájékoztat a news.ro. Az elektromos és a hidrogén meghajtású autók vásárlásához igényelhető ökoutolvány értéke eléri a 18.500 lejt, míg a hibrid modelleknél ez az összeg 12.000 lej. Regisztrálni egészen december 31-ig vagy a keret kimerüléséig lehet. Egyszerűbbé váltak az építkezési eljárások Romániában, hatályba lépett az új urbanisztikai törvénykönyv. A jogszabály egyebek mellett lerövidíti az ügyintézési határidőket, és bizonyos lakóházak esetében egyszerűsített bejelentési eljárást tesz lehetővé. A településrendezési bizonylatot ezentúl legfeljebb 15 munkanapon lehet kiváltani az eddigi 30 helyet. Egyszerűsödik a szükséges dokumentumok beszerzése is. A kataszteri adatok egy részét az önkormányzat közvetlenül a nyilvános rendszerekből szerzi be, így az igénylőknek nem kell külön a kataszteri hivatalhoz fordulniuk. Az új szabályozás egy egyéves átmeneti időszakban arra is lehetőséget biztosít, hogy bizonyos feltételek mellett legalizáljanak egyes, a szükséges dokumentumok nélkül megépített ingatlanokat. A Csíkszeredai Városi Önkormányzat rendkívüli ülésen jóváhagyott szabályozása jelentősen szűkíti a védett központi övezetet, több helyen enyhíti az építkezési előírásokat, csökkenti a bürokráciát és kiszámíthatóbbá teszi a fejlesztéseket. A korábbi 86 hektáros területet 3 alövezetre osztották, az új városközpontot magában foglaló mintegy 24 hektáros részből, többek között a Kossuth-Lajos utca, a Szabadság tér, a Promenád és a Temesvári Sugárút környékéről nagy részt kikerültek a műemlékvédelmi megkötések. Hargita megye tanácsának épülete és a Művészetek háza ugyanakkor különleges építészeti értékű épületként szerepel továbbra is a szabályzatban. A szigorúan védett műemlékövezet mostantól elsősorban a vártér, a Petőfi Sándor utca és a Márton Áron utca tengelyére, valamint a központi parkra terjed ki. A történelmi lakóövezetben így a Vörösmarty és a Szadovjánó utca, valamint a Jégpálya negyed térségében szintén enyhültek az előírások. A Vákárlai és Műjégpálya és a mögötte található sportbázis kikerül a műemlékvédelmi övezetből. Albert Sándor főépítész szerint az új szabályozás egyértelművé teszi az építkezési feltételeket és a beépítési mutatókat. Korábban ezek bizonytalanságot okoztak és jelentősen megnehezítették a városközpontban tervezett beruházásokat. Az Európai Unió az országos helyreállítási terven keresztül 14,35 millió lej támogatást biztosított Csíkszereda általános városrendezési tervének, valamint 8 övezeti rendezési tervnek a kidolgozására. A képviselőház hétfőn elfogadta a fedhetetlenségi törvény módosítását, miután az Alkotmánybíróság több rendelkezést is alaptörvénybe ütközőnek ítélt. A módosítások értelmében 2027-től ismét nyilvánosan hozzáférhetők lesznek a tisztségviselők vagyonnyilatkozataiból összeállított pénzügyi érdekeltségi adatok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben egyelőre marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, délutántól azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki. Csíkszeredában jelenleg 20 Celsius fokot mérnek, az előrejelzés szerint a csúcsérték a 28-29 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülix zenékkel. Az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbja is sorakoznak az éterben. Temper City, Alesso, One Republic, Calvin Harris, Clementine, Jonas Blue, Salif Keita, Phil Collins és még sokan mások gondoskodnak a továbbiakban is a jó hangulatú, illetve jó, friss tempójú délelőtről. Egy a dolguk, tartsanak velem!

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Az az igazság, hogy minden háztartásban vannak étkezési, főzési rutinok, amik egymásnak mondjuk vagy ellent mondanak, akár generációs tagok között, akár teljes mértékben megyünk úgy előre, ahogy mondjuk elődeinktől, családon belül nyilván megtanultuk. A tojás vagy a nyers hús megmosása éppen egy ilyen. Ragaszkodunk hozzá, mert azt gondoljuk, hogy jót teszünk vele az egészségünknek. De mit mond mondjuk a leggyakoribb konyhai vitákról a tudomány? És mi kapcsolja össze a tévhiteket az élelmiszer hamisítással? Mert hogy erről is szó lesz hamarosan, csak bírják kivárni. Nézzünk szét a leggyakoribb konyhai tévhitek, illetve az élelmiszer hamisítás területén. Előtte azonban egy kis teret hagyok Natasha Bedingfieldnek, érkezik az Angel.
1: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca, a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM rádió.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Szadorin extra falak többféle színben csak 206 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.

0: Ha megmossa a nyers húst vagy a tojást, mielőtt nekiáll főzni, van egy rossz hírem. A szakemberek szerint többet ártunk vele, mint használunk. A vízsugár ugyanis nem pusztítja el a baktériumokat, viszont végig fröcsköli őket az egész konyhapulton, a tojásról pedig csak lemossuk a természetes védőréteget. A szakértők emellett arra is figyelmeztetnek, legalábbis ami a konyhai praktikákat illeti, ne tegyünk forró ételt a hűtőbe, mert a többi ételt is megromlasztjuk vele. Figyeljünk a konyhai higiéniára, a baktériumokat ugyanis csak az alapos hűtés főzés öli meg, és nyilván nem árt magunk után rendet rakni és fertőtleníteni, hogy a következő alkalomra minden tiszta legyen.
1: Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: 2026. augusztus 25-én kedden kerül sor az Ezüst Akadémia 6. kiadására, amelynek keretében Lukács Eszter klinikai pszichológus, a Hallgatlak erdélyi telefonos és internetes lelkisegély szolgálat Csíkszeredai stábjának vezetője mutatja be az érdeklődőknek a szolgálat működését, és beszél arról, hogy mi segíti a valódi meghallgatást, és hogyan támogathatjuk egymást a nehéz élethelyzetekben. Hallgatlak, amikor egy beszélgetés is segítség lehet. Augusztus 25-én déli 12 órától ismét Ezüst Akadémia a Művészetek Házában.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Calvin Harris, valamint Jazzy és a Satisfy 2026-ból 2 perccel déli 12 óra előtt. Szerintem ez a dal megteszi így utolsó előttinek. Ezzel zárjuk be a mai kotyogot. Nyilván azért 2 perc még van a hírekig, úgyhogy egy dalt még előkészítek. Méghozzá az utolsó hangos dal tánkos előadásában. Én Günther Otto vagyok, ezzel a dallal búcsúzom mára, bízom benne, hogy találkozunk holnap is.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kedden délelőtt elindult a roncsautó program második regisztrációs szakasza. A rendelkezésre álló teljes költségvetési keret megközelíti a 100 millió lejt. Ám ennek az összegnek a nagyobb részét a belső égésű és a hibrid motorral szerelt járművekre különítették el. Ezzel szemben a teljes elektromos és a plug-in hibrid gépkocsik támogatására csaknem 21 millió lej jut, míg a kétkerekű járművek szerelmeseinek szánt motorkerékpárokra közel 3 millió lejes büdzsét szánnak, tájékoztat a news.ro. Az elektromos és a hidrogén meghajtású autók vásárlásához igényelhető ökoutolvány értéke eléri a 18.500 lejt, míg a hibrid modelleknél ez az összeg 12.000 lej. Regisztrálni egészen december 31-éig vagy a keret kimerüléséig lehet. Egyszerűbbé váltak az építkezési eljárások Romániában, hatályba lépett az új urbanisztikai törvénykönyv. A jogszabály egyebek mellett lerövidíti az ügyintézési határidőket, és bizonyos lakóházak esetében egyszerűsített bejelentési eljárást tesz lehetővé. A településrendezési bizonylatot ezentúl legfeljebb 15 munkanapon lehet kiváltani, az eddigi 30 helyett egyszerűsödik a szükséges dokumentumok beszerzése is. A kataszteri adatok egy részét az önkormányzat közvetlenül a nyilvános rendszerekből szerzi be, így az igénylőknek nem kell külön a kataszteri hivatalhoz fordulniuk. Az új szabályozás egy egyéves átmeneti időszakban arra is lehetőséget biztosít, hogy bizonyos feltételek mellett legalizáljanak egyes, a szükséges dokumentumok nélkül megépített ingatlanokat. A Csíkszeredai Városi Önkormányzat rendkívüli ülésen jóváhagyott szabályozása jelentősen szűkíti a védett központi övezetet, több helyen enyhíti az építkezési előírásokat, csökkenti a bürokráciát és kiszámíthatóbbá teszi a fejlesztéseket. A korábbi 86 hektáros területet 3 alövezetre osztották, az új városközpontot magában foglaló mintegy 24 hektáros részből, többek között a Kossuth-Lajos utca, a Szabadság tér, a Promenád és a Temesvári Sugárút környékéről nagy részt kikerültek a műemlékvédelmi megkötések. Hargita megye tanácsának épülete és a Művészetek háza ugyanakkor különleges építészeti értékű épületként szerepel továbbra is a szabályzatban. A szigorúan védett műemlékövezet mostantól elsősorban a vártér, a Petőfi Sándor utca és a Márton Áron utca tengelyére, valamint a központi parkra terjed ki. A történelmi lakóövezetben így a Vörösmarty és a Szadovjánó utca, valamint a Jégpálya negyed térségében szintén enyhültek az előírások. A Vákála és Műjégpálya és a mögötte található sportbázis kikerül a műemlékvédelmi övezetből. Albert Sándor főépítész szerint az új szabályozás egyértelművé teszi az építkezési feltételeket és a beépítési mutatókat. Korábban ezek bizonytalanságot okoztak és jelentősen megnehezítették a városközpontban tervezett beruházásokat. Az Európai Unió az országos helyreállítási terven keresztül 14,35 millió lej támogatást biztosított Csíkszereda általános városrendezési tervének, valamint 8 övezeti rendezési tervnek a kidolgozására. A képviselőház hétfőn elfogadta a fedhetetlenségi törvény módosítását, miután az Alkotmánybíróság több rendelkezést is alaptörvénybe ütközőnek ítélt. A módosítások értelmében 2027-től ismét nyilvánosan hozzáférhetők lesznek a tisztségviselők vagyonnyilatkozataiból összeállított pénzügyi érdekeltségi adatok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint egyelőre marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, délutántól azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki. Csíkszeredában jelenleg 20 Celsius fokot mérnek, az előrejelzés szerint a csúcsérték a 28-29 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Reklámot hallottak!

0: Fun FM rádió
1: bárhol, bármikor,
0: éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: a legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kedden délelőtt elindult a roncsautó program második regisztrációs szakasza. A rendelkezésre álló teljes költségvetési keret megközelíti a 100 millió lejt, ám ennek az összegnek a nagyobb részét a belső égésű és a hibrid motorral szerelt járművekre különítették el. Ezzel szemben a teljes elektromos és a plug-in hibrid gépkocsik támogatására csaknem 21 millió lej jut, míg a kétkerekű járművek szerelmeseinek szánt motorkerékpárokra közel 3 millió lejes büdzsét szánnak, tájékoztat a news.ro. Az elektromos és a hidrogén meghajtású autók vásárlásához igényelhető ökoutolvány értéke eléri a 18.500 lejt, míg a hibrid modelleknél ez az összeg 12.000 lej. Regisztrálni egészen december 31-ig vagy a keret kimerüléséig lehet. Egyszerűbbé váltak az építkezési eljárások Romániában, hatályba lépett az új urbanisztikai törvénykönyv. A jogszabály egyebek mellett lerövidíti az ügyintézési határidőket, és bizonyos lakóházak esetében egyszerűsített bejelentési eljárást tesz lehetővé. A településrendezési bizonylatot ezentúl legfeljebb 15 munkanapon lehet kiváltani, az eddigi 30 helyet. Egyszerűsödik a szükséges dokumentumok beszerzése is. A kataszteri adatok egy részét az önkormányzat közvetlenül a nyilvános rendszerekből szerzi be, így az igénylőknek nem kell külön a kataszteri hivatalhoz fordulniuk. Az új szabályozás egy egyéves átmeneti időszakban arra is lehetőséget biztosít, hogy bizonyos feltételek mellett legalizáljanak egyes a szükséges dokumentumok nélkül megépített ingatlanokat. A Csíkszeredai Városi Önkormányzat rendkívüli ülésen jóváhagyott szabályozása jelentősen szűkíti a védett központi övezetet, több helyen enyhíti az építkezési előírásokat, csökkenti a bürokráciát és kiszámíthatóbbá teszi a fejlesztéseket. A korábbi 86 hektáros területet 3 alövezetre osztották, az új városközpontot magában foglaló mintegy 24 hektáros részből, többek között a Kossuth Lajos utca, a Szabadság tér, a Promenád és a Temesvári Sugárút környékéről nagy részt kikerültek a műemlékvédelmi megkötések. Hargita megye tanácsának épülete és a Művészetek háza ugyanakkor különleges építészeti értékű épületként szerepel továbbra is a szabályzatban. A szigorúan védett műemlékövezet mostantól elsősorban a vártér, a Petőfi Sándor utca és a Márton Áron utca tengelyére, valamint a központi parkra terjed ki. A történelmi lakóövezetben így a Vörösmarty és a Szadovjánó utca, valamint a Jégpálya negyed térségében szintén enyhültek az előírások. A Vákár Lajos műjégpálya és a mögötte található sportbázis kikerül a műemlékvédelmi övezetből. Albert Sándor főépítész szerint az új szabályozás egyértelművé teszi az építkezési feltételeket és a beépítési mutatókat. Korábban ezek bizonytalanságot okoztak és jelentősen megnehezítették a városközpontban tervezett beruházásokat. Az Európai Unió az országos helyreállítási terven keresztül 14,35 millió lej támogatást biztosított Csíkszereda általános városrendezési tervének, valamint 8 övezeti rendezési tervnek a kidolgozására. A képviselőház hétfőn elfogadta a fedhetetlenségi törvény módosítását, miután az Alkotmánybíróság több rendelkezést is alaptörvénybe ütközőnek ítélt. A módosítások értelmében 2027-től ismét nyilvánosan hozzáférhetők lesznek a tisztségviselők vagyonnyilatkozataiból összeállított pénzügyi érdekeltségi adatok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint egyelőre marad a tiszta jégbolt mellett a száraz napos időjárás, délutántól azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki. Csíkszeredában jelenleg 20 Celsius fokot mérnek, az előrejelzés szerint a csúcsérték a 28-29 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Több szakszervezeti szövetség tüntet a munkaügyi minisztérium épülete előtt. A legfontosabb követelés, hogy 2027. január 1-től emeljék meg a minimálbért, valamint induljanak újra az ágazati és országos szintű kollektív tárgyalások. Az Alfa Kartel szakszervezeti szövetség szerint a minimálbér befagyasztása különösen súlyosan érinteni az alacsony keresetű munkavállalókat és tovább növelni a megélhetési nehézségeiket. Viharokra figyelmeztető elsőfokú riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kedd délután 4 órától szerda reggel 8 óráig a Bánság déli részében, Erdély és Olténia túlnyomó részén, majd főként az éjszaka folyamán. Munténia Moldva északi felében és Máramarosban várhatóak felhőszakadások, villámlások, viharos szél és jégeső. A csapadék mennyisége négyzetméterenként eléri a 15-25, helyenként pedig meghaladhatja a 30-50 litert négyzetméterenként. Szerdán egy másik sárga jelzésű riasztás lesz érvényben Moldva északi felében és a hegyvidék túlnyomó részén. Felhőszakadások, villámlások, viharos szél és jégeső várható. A csapadék mennyisége elérheti a 15-20, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet közel 20 megyében. Délután 4 órától éjfélig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon. Villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet. Hargita megye a Maros és a Beszterce folyók vízgyűjtő területe kapcsán érintett. Egyes Hargita megyei kisebb folyóvizeken a jelzett jelenségek nagyobb intenzitással következhetnek be. Újraindították a Turcseni 5-ös és a Rovinár 4-es szénerőművi blokkokat, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium főtitkára Szorin Elisei. A két blokk tegnap délután 3 órától ismét bekapcsolódott az országos villamosenergia rendszerbe, és a minisztériumi illetékes szerint szükség esetén maximális kapacitással működhet. Szorin Elisei egyúttal közölte, hogy a Turcseni 5-ös blokk augusztus 31-e után is működésben marad, annak ellenére, hogy Románia a PNRR keretében vállalta a blokk leállítását. A minisztérium szerint a jelenlegi energiafogyasztás és az augusztusi tapasztalatok alapján nem tartják célszerűnek a 330 megawattos egység bezárását. Elisei úgy fogalmazott, a Turcseni blokk által termelt energia nagyobb értéket képvisel, mint amekkora esetleges PNRR szankciókkal Romániának számolnia kellene. A blokkot elsősorban akkor kívánják használni, amikor a hét folyamán jelentősen megnő a villamos energiafogyasztás. 13 év után jogerős döntés született Borbély Csaba korrupciós ügyében. A marosvásárhelyi ítélőtábla több vádpontban felmentette Hargita megye tanácsának korábbi, illetve jelenlegi alelnökét. Borbély ellen 2013-ban emelt vádat a korrupció ellenes ügyesség két Hargita megyei út felújításával kapcsolatos feltételezett szabálytalanságok miatt. A politikus mindvégig ártatlannak vallotta magát. Az elsőfokú bíróság tavaly elévülés miatt szüntette meg az eljárást, anélkül, hogy Borbély Csaba bűnösségéről vagy ártatlanságáról döntött volna. A mostani jogerős ítélet azonban felmentette a hivatali visszaéléshez kapcsolódó vádpontok, valamint az igazságszolgáltatási szervek félrevezetésének vádja alól. A döntéssel az elsőfokon megállapított több mint 1,1 millió lejes kártérítési kötelezettség szintén elévült. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint nem kizárt, hogy a délután folyamán térségünkben is megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki. Csíkszeredában jelenleg 28 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 26 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen szint a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri Héra falfestéket is diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri! 2016-tól napjainkig több mint 68 000 az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztató.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Fülltől fülig Fan FM. Tell it to my heart. Tell me I'm the new one. Is this really love or just FM 87.6 Csíkszereda.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix Zene.
1: Fun FM. És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülix Zene.

0: Ka-ching! Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Viharokra figyelmeztető elsőfokú riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerda reggel 8 óráig a bánság déli részében, Erdély és Olténia túlnyomó részén, majd főként az éjszaka folyamán Munténia, Moldva északi felében és már a Marosban várhatók felhőszakadások, villámlások, viharos szél és jégeső. A csapadék mennyisége négyzetméterenként eléri a 15-25, helyenként pedig meghaladhatja a 35 litert. Szerdán egy másik sárga jelzésű riasztás lesz érvényben Moldva északi felében és a hegyvidék túlnyomó részén. Felhőszakadások, villámlások, viharos szél és jégeső várható. A csapadék mennyisége elérheti a 15-20, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Délután 4 órától éjfélig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon. Villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet. Hargita megye a Maros és a Beszterce folyók vízgyűjtő területe kapcsán érintett. Egyes Hargita megyei kisebb folyóvizeken a jelzett jelenségek nagyobb intenzitással következhetnek be. Támogatásra pályázhatnak a pityóka termesztők, hektáronként legfeljebb 300 eurós de minimis támogatást igényelhetnek az étkezési burgonyát termesztő gazdák, hívja fel a figyelmet a maszol.ro. Támogatásra azok a termelők jogosultak, akik legalább 0,3 hektáros nyilvántartásban szereplő beültetett területtel rendelkeznek. Feltétel továbbá a hektáronkénti legalább 12 tonnás igazolt terméshozam és annak értékesítése. Kiemelten fontos szabály, hogy a pityókát a helyszíni ellenőrzés előtt szigorúan tilos betakarítani. A kérelmeket nem az API-hoz, hanem a területileg illetékes megyei mezőgazdasági igazgatóságra kell benyújtani augusztus 28-áig. A termés betakarítására és értékesítésére november 18-áig van lehetőség, az ezt igazoló iratokat november 23-áig kell bemutatni, míg a támogatások kifizetésének végső határideje december 22-e. Több mint 60 millió lejes beruházással újul meg és bővül a Csíkszentmártoni korai fejlesztő és rehabilitációs központ. A csaknem 61 millió lejes projektből 50 milliót uniós forrásokból, 11 milliót pedig Hargita megye tanácsának önrészéből finanszíroznak. A munkálatok során a közel 3100 négyzetméteres beépített felületű épületegyüttes teljesen megújul és új szárnyakkal is bővül. A beruházás legnagyobb szakmai újdonsága, hogy a meglévő gyermekrehabilitációs és korai fejlesztési szolgáltatások mellett felnőtt neurológiai rehabilitációs részleget is kialakítanak. A központ mintegy 10 millió lej értékben kap robotizált eszközöket, köztük a járás újratanulását segítő exoskeletont, amelyek a sztrókon átesett és idegrendszeri sérült betegek felépülését támogatják. A felújítás ideje alatt a központ szolgáltatásai nagy részt a csíkszeredai járóbetegrendelőben érhetőek el. A kivitelező célja, hogy az épületben működő óvoda már a következő tanév kezdetére visszaköltözhessen, míg a teljes projekt hivatalos befejezési határideje 2027. december 18-a. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulhatnak ki a térségben. Csíkszeredában 27 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 29 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán többnyire felhős égbolt mellett záporok, zivatarok alakulnak ki, csapadékos, borongós időjárásra kell számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 10-13 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 23-25 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: A Lidlben a 250 g-os állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 g-os állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fehér szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1 lej 39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csap le a cső nélküli sertésnyakkarajra 100 gramonként 1,99 baniért, az 1,8 literes Zuzu fogyasztási tejre 9,49 baniért, és a 350 grammos kombinó paradicsomszószra tésztához 6,59 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Viharokra figyelmeztető elsőfokú riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerda reggel 8 óráig a Bánság déli részében, Erdély és Olténia túlnyomó részén, majd főként az éjszaka folyamán Munténia, Moldva északi felében és Mára Marosban várhatók felhőszakadások, villámlások, viharos szél és jégeső. A csapadék mennyisége négyzetméterenként eléri a 15-25, helyenként pedig meghaladhatja a 35 litert. Szerdán egy másik sárga jelzésű riasztás lesz érvényben Moldva északi felében és a hegyvidék túlnyomó részén. Felhőszakadások, villámlások, viharos szél és jégeső várható. A csapadék mennyisége elérheti a 15-20, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Éjfélig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön is, vízfolyásokon. Villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet. Hargita megye a Maros és a Beszterce folyók vízgyűjtő területe kapcsán érintett. Egyes Hargita megyei kisebb folyóvizeken a jelzett jelenségek nagyobb intenzitással következhetnek be. Támogatásra pályázhatnak a pityóka termesztők, hektáronként legfeljebb 300 eurós de minimis támogatást igényelhetnek az étkezési burgonyát termesztő gazdák, hívja fel a figyelmet a maszol.ro. Támogatásra azok a termelők jogosultak, akik legalább 0,3 hektáros nyilvántartásban szereplő beültetett területtel rendelkeznek. Feltétel továbbá a hektáronkénti legalább 12 tonnás igazolt terméshozam és annak értékesítése. Kiemelten fontos szabály, hogy a pityókát a helyszíni ellenőrzés előtt szigorúan tilos betakarítani. A kérelmeket nem az API-hoz, hanem a területileg illetékes megyei mezőgazdasági igazgatóságra kell benyújtani augusztus 28-áig. A termés betakarítására és értékesítésére november 18-áig van lehetőség, az ezt igazoló iratokat november 23-áig kell bemutatni, míg a támogatások kifizetésének végső határideje december 22-e. Több mint 60 millió lejes beruházással újul meg és bővül a Csíkszentmártoni korai fejlesztő és rehabilitációs központ. A csaknem 61 millió lejes projektből 50 milliót uniós forrásokból, 11 milliót pedig Hargita megye tanácsának önrészéből finanszíroznak. A munkálatok során a közel 3100 négyzetméteres beépített felületű épületegyüttes teljesen megújul és új szárnyakkal is bővül. A beruházás legnagyobb szakmai újdonsága, hogy a meglévő gyermekrehabilitációs és korai fejlesztési szolgáltatások mellett felnőtt neurológiai rehabilitációs részleget is kialakítanak. A központ mintegy 10 millió lej értékben kap robotizált eszközöket, köztük a járás újratanulását segítő exoskeletont, amelyek a sztrókon átesett és idegrendszeri sérült betegek felépülését támogatják. A felújítás ideje alatt a központ szolgáltatásai nagyrészt a csíkszeredai járóbetegrendelőben érhetőek el. A kivitelező célja, hogy az épületben működő óvoda már a következő tanév kezdetére visszaköltözhessen, míg a teljes projekt hivatalos befejezési határideje 2027. december 18-a. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulhatnak ki a térségben. Csíkszeredában 27 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 29 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán többnyire felhős égbolt mellett záporok, zivatarok alakulnak ki, csapadékos, borongós időjárásra kell számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 10-13 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 23-25 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon.
3: Hasmenés. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el

0: Próbáld ki te is a Kálma Csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma Csup. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak!

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: magam.
1: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Viharokra figyelmeztető elsőfokú riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerda reggel 8 óráig a Bánság déli részében, Erdély és Olténia túlnyomó részén, majd főként az éjszaka folyamán Munténia, Moldva északi felében és Mára Marosban várhatók felhőszakadások, villámlások, viharos szél és jégeső. A csapadék mennyisége négyzetméterenként eléri a 15-25, helyenként pedig meghaladhatja a 35 litert. Szerdán egy másik sárga jelzésű riasztás lesz érvényben Moldva északi felében és a hegyvidék túlnyomó részén. Felhőszakadások, villámlások, viharos szél és jégeső várható. A csapadék mennyisége elérheti a 15-20, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Éjfélig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon. Villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet. Hargita megye a Maros és a Beszterce folyók vízgyűjtő területe kapcsán érintett. Egyes Hargita megyei kisebb folyóvizeken a jelzett jelenségek nagyobb intenzitással következhetnek be. Támogatásra pályázhatnak a pityóka termesztők, hektáronként legfeljebb 300 eurós de minimis támogatást igényelhetnek az étkezési burgonyát termesztő gazdák, hívja fel a figyelmet a maszol.ro. Támogatásra azok a termelők jogosultak, akik legalább 0,3 hektáros nyilvántartásban szereplő beültetett területtel rendelkeznek. Feltétel továbbá a hektáronkénti legalább 12 tonnás igazolt terméshozam és annak értékesítése. Kiemelten fontos szabály, hogy a pityókát a helyszíni ellenőrzés előtt szigorúan tilos betakarítani. A kérelmeket nem az API-hoz, hanem a területileg illetékes megyei mezőgazdasági igazgatóságra kell benyújtani augusztus 28-áig. A termés betakarítására és értékesítésére november 18-áig van lehetőség, az ezt igazoló iratokat november 23-áig kell bemutatni, míg a támogatások kifizetésének végső határideje december 22-e. Több mint 60 millió lejes beruházással újul meg és bővül a Csíkszentmártoni korai fejlesztő és rehabilitációs központ. A csaknem 61 millió lejes projektből 50 milliót uniós forrásokból, 11 milliót pedig Hargita megye tanácsának önrészéből finanszíroznak. A munkálatok során a közel 3100 négyzetméteres beépített felületű épületegyüttes teljesen megújul és új szárnyakkal is bővül. A beruházás legnagyobb szakmai újdonsága, hogy a meglévő gyermekrehabilitációs és korai fejlesztési szolgáltatások mellett felnőtt neurológiai rehabilitációs részleget is kialakítanak. A központ mintegy 10 millió lej értékben kap robotizált eszközöket, köztük a járás újratanulását segítő exoskeletont, amelyek a sztrókon átesett és idegrendszeri sérült betegek felépülését támogatják. A felújítás ideje alatt a központ szolgáltatásai nagyrészt a csíkszeredai járóbetegrendelőben érhetőek el. A kivitelező célja, hogy az épületben működő óvoda már a következő tanév kezdetére visszaköltözhessen, míg a teljes projekt hivatalos befejezési határideje 2027. december 18-a. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulhatnak ki a térségben. Csíkszeredában 27 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 29 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán többnyire felhős égbolt mellett záporok, zivatarok alakulnak ki, csapadékos, borongós időjárásra kell számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 10-13 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 23-25 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun
0: FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

Kettőtől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Gyere baba, gyújtsál világot!
1: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene. 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: hozzá. Bejön zárva.
1: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Hajrá magyarok! Magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
1: Fun FM rádió.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Number one hit music station.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM.
2: Number one hit music station.
0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
3: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül.
0: Fan
1: FM, fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM rádió.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Fülig zene. Fülig mosoly.
1: Fülig rádió.
0: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fenefem rádióban.

Fun FM Rádió. Válasz a zajra! Cover my tracks, I can't

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fan FM. Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod. Yeah!

FM 87.6.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: It's a celebration.
1: Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyom. FM 87.6.